0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az év fája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
4: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Lezárásokra kell készülni filmforgatás miatt. Nagy az érdeklődés a kajlafüzet iránt. Mezőfalván mutatták be a korszerű talajkezelési megoldásokat. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Filmforgatás miatt több napon át forgalomkorlátozásra kell számítani Székesfehérvár belvárosában. Egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit forgatják a városban, ezért ma, valamint szerdán és csütörtökön, illetve július 20-a és 24-e között több belvárosi utcában és csomópontban ideiglenes korlátozások lépnek életbe, közölte a város oldala. Az érintett területek az Irányi Dániel, a Malom, a Fő, a Marosi Arnold utca, az Icsiliget, valamint a Mátyás Király körút. A forgatás idején kiürítik az Irányi Dániel, a Malom, a Marosi Arnold utcát, az Icsiliget fizető parkolóját, valamint az ügyvédsort. Az utolsó napok kivételével éjszaka is megállási és várakozási tilalom lesz. A Mészöly Géza utca forgalmát pedig időnként a Sár utca felé terelik. A menetrend szerinti autóbuszokat csak a néhány perces lezárások idején érintik a korlátozások. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, valamint a környék parkolóit használják. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári kajlakaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron. Időutazás kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszaka. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. A jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció, ha felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Ismét útnak indulhatnak a családok a játszótérről játszótérre programban. A Széna Egyesület a családokért augusztus 31-ig várja a székesfehérvári és környékbeli kisgyermekes családokat közösségi kezdeményezésére. A résztvevőknek a regisztráció után legalább 10 fehérvári játszóteret kell felkeresniük, majd az ott készült fotókat egy zárt Facebook csoportban kell megosztaniuk, tudatta a város oldala. A program a közös élményekre, új kapcsolatok kialakítására és a családok közösségének erősítésére helyezi a hangsúlyt. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút Sziget és Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A beruházás miatt az érintett utcakaszt lezárják az átmenő gépjárműforgalom elől, a korlátozások várhatóan augusztus végéig maradnak érvényben, tudatta a város oldala. A garázs tulajdonosok a napi munkavégzésen kívül továbbra is be is kihajthatnak az esetleges ideiglenes megközelítési korlátozásokról előzetes tájékoztatást kapnak. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok idején vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi és parkolási rendet. 160 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok Székesfehérvárról a Balaton felé. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése. Elsőként a részletes tervek készülnek el. A beruházás célja a kétvágányú pálya kiépítése, amely lehetővé teszi a 160 kilométeres óránkénti sebességet, valamint stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást biztosít, írja az FMC. A fejlesztéstől azt várják, hogy több vonat közlekedhet majd Siófok felé, miközben csökkenhet a menetidő, valamint az egyvágányú szakaszok okozta fennakadások száma. A tervek között szerepel egy új vasúti összeköttetés előkészítése is, Lepsény és Balatonakaratja között, amely gyorsabb eljutást tesz lehetővé az északi partra. fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, valamint tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és lukaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Hűtenünk kell a klímatfákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fejérvár megyei Mezőfalván mutatták be. Fejérvár megye nem tartozik az ország leginkább elhízott térségei közé. Erről beszéltek az Endokapszula Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén, amelyet a székesfehérvári gazdaságházában tartottak. Az ingyenes előadás középpontjában a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai, valamint a korszerű kezelési lehetőségek álltak. Modercsi László gasztroenterológus, belgyógyás specialista, címzetes egyetemi docens, az anyagcsere és az egészség kapcsolatáról, valamint annak szerepéről beszélt a civilizációs betegségek és az öregedés folyamatában, írja a Város Oldala. Az előadás sorozata tervek szerint a következő hónapokban is folytatódik. A szakemberek 4 hetente várják az érdeklődőket a gazdaságházába. Nyári munka lehetőséget kínál a polgármesteri hivatal a székesfehérvári fiataloknak. A diákmunka augusztusban napi 6 órás munkaidőben zajlik. A feladatok között bútorok, irodaszerek és egyéb eszközök mozgatása, valamint az irattár rendezése is szerepel. A lehetőségre a 16 és 25 év közötti székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, kizárólag elektronikus úton. Az augusztusi turnusra július 15-ig várják a jelentkezéseket. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok Székesfehérvár város honlapján találhatók, közölte az önkormányzat. Ivóvízhálózat tisztítás miatt több utcában is korlátozzák a vízhasználatot Martonvásáron. A Fehérvíz ZRT 2 csütörtökig végzi a tisztítást. A Vörös Marti, a Boglárka, a Gólyahír, a Pipacs, az Estike, valamint a Jókai utca egyes szakaszain, továbbá a Szent László utca páros oldalán. A munkálatok idején azt kérik a lakóktól, hogy ne használjanak vizet, lehetőség szerint zárják el a főcsapot, és előre gondoskodjanak elegendő vízről. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldal. A szolgáltatás helyreállítása után a csapvíz zavaros lehet. Szigorúbb intézkedéseket vezet be Velence az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. A temető melletti hulladéktárolóknál ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el, az elmúlt időszakban pedig a város több pontján is találtak szabálytalanul lerakott szemetet. Az önkormányzat közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, valamint a hulladékszállítókat, hogy a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket használják. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelőkamerák felvételeit, szükség esetén a polgárőrség és drónok segítségét is igénybe veszi. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy újabb hétfőt kezdtünk meg. Itt vannak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hangulatfelelősként Charles és Eddie közöse, a Would I Lie To You, az óra elsője pedig a Doug Soucy, ez a Barbara Streisand, július 13-a van. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Dario G. slágere, a Carnaval de Paris. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 13-a van hétfő, hamarosan jövök majd a nap érdekességeivel, és természetesen a reggeli témákat is el fogom árulni. Addig is ébredjünk együtt a legjobb zenékkel, mindenki igyon meg egy kávét, és hallgassa meg Krisztina Aguilera dalát. Ez az Another Man most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie közösével ébredhettünk. Ez volt a Would I Lie to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. A névnaposok a Jenők, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1930-ban adták át, nem? Ez a napon 1923-ban adták át a hollywoodi feliratot, ami egyébként eredetileg Hollywoodlandként szerepelt. 1930-ban viszont az első világbajnokság vette kezdetét, labdarúgó világbajnokság Uruguayban a mai napon, és 1985-ben pedig először rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet, amin például utoljára adott koncertet a Queen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak érkezik egy rövid szünet, és természetesen a mai nap reggeli témáit is hozom. Itt lesz velem majd Sikén és a Love on the Run a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nagy az érdeklődés a kajlafüzet iránt. Mezőfalván mutatták be a korszerű talajkezelési megoldásokat. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári Kajla kaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron. Időutazás Kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt Kajla pontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amelybe tudja fogadni, valamint tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és rukaton hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fejér megyei Mezőfalván mutatták be. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút Sziget és Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A beruházás miatt az érintett utcakaszt lezárják az átmenő gépjárműforgalom elől, a korlátozások várhatóan augusztus végéig maradnak érvényben, tudatta a város oldala. A garázs tulajdonosok a napi munkavégzésen kívül továbbra is be is kihajthatnak az esetleges ideiglenes megközelítési korlátozásokról előzetes tájékoztatást kapnak. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok idején vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi és parkolási rendet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednecks és a Wish You Were Here. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Pink érkezik, ugyanis most stúdióban vonult, és a 10. stúdióalbumán dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More jön, akik visszatérnek méghozzá a jelek szerint. Megnézzük, hogy mik ezek a jelek, és természetesen elárulom azt is, hogy mikor lehet ez a visszatérés pontosan. Aztán 9 óra után pedig Janet Jackson jön, aki egyetlen egy koncert erejéig tér vissza a színpadra, az Egyesült Királyságba, és természetesen egész reggel szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, június 13-án hétfőn Justin Timberlake a következő 3 percben az ébresztő felelős, jön a Rock Your Body, ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig a nap első témáját hozom. Jön Pink, aki a 10. stúdióalbumán dolgozik, és hát lehet, hogy egy hatalmas nagy koncert fogja mindezt követni. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Meet Me Halfway-t hozzák majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai a sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Belvárosi lezárásokra kell készülni filmforgatás miatt. Elindult a játszótérről játszótérre program. Ismét illegálisan raktak le hulladékot Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Filmforgatás miatt több napon át forgalomkorlátozásra kell számítani Székesfehérvár belvárosában. Egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit forgatják a városban, ezért ma, valamint szerdán és csütörtökön, illetve július 20-a és 24-e között több belvárosi utcában és csomópontban ideiglenes korlátozások lépnek életbe, közölte a város oldala. Az érintett területek az Irányi Dániel, a Malom, a Fő, a Marosi Arnold utca, az Icsüliget, valamint a Mátyás Király körút. A forgatás idején kiürítik az Irányi Dániel, a Malom, a Marosi Arnold utcát, az Icsüliget fizető parkolóját, valamint az ügyvédsort. Az utolsó napok kivételével éjszaka is megállási és várakozási tilalom lesz. A Mészöly Géza utca forgalmát pedig időnként a Sár utca felé terelik. A menetrend szerinti autóbuszokat csak a néhány perces lezárások idején érintik a korlátozások. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, valamint a környék parkolóit használják. Ismét útnak indulhatnak a családok a játszótérről játszótérre programban. A Széna Egyesület a családokért augusztus 31-ig várja a székesfehérvári és környékbeli kisgyermekes családokat közösségi kezdeményezésére. A résztvevőknek a regisztráció után legalább 10 fehérvári játszóteret kell felkeresniük, majd az ott készült fotókat egy zárt Facebook csoportban kell megosztaniuk, tudatta a város oldala. A program a közös élményekre, új kapcsolatok kialakítására és a család közösségének erősítésére helyezi a hangsúlyt. Szigorúbb intézkedéseket vezet be Velence az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. A temető melletti hulladéktárolóknál ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el, az elmúlt időszakban pedig a város több pontján is találtak szabálytalanul lerakott szemetet. Az önkormányzat közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, valamint a hulladékszállítókat, hogy a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket használják. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelőkamerák felvételeit, szükség esetén a polgárőrség és drónok segítségét is igénybe veszi. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pink dolgozik a 10. stúdióalbumán, és hogy ezután lesz-e koncertsorozat, az is ki fog derülni. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 13-a van, hétfő, együtt indítjuk a reggelt, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az Ace of Base, a Life is a Flower-rel, az óra elsője pedig Santanai, ez a Maria Maria.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában van. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenék sorát pedig most egy olyan csapattal folytatom, akik nem régiben egy színpadon álltak, mert hogy az egyik nagy slágerük bekerült a retro elismeréses könyvtárba, és ezzel kapcsolatban Fergie is csatlakozott újra a csapathoz, innen lehet tudni, hogy kikről van szó. Jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most a reggel mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Topaz és a New Million, egy igazi nagy klubsláger a 2000-es évek elejéből, és most egy rövid szünet, aztán folytatom az ébredés és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Alice DJ a 90-es évekből, a Better of Alone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Tudatosabban bánnak az élelmiszerrel a magyar családok. Gyorsabb vonatközlekedés jöhet a Balaton felé. Vízvezeték tisztítás lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. A jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: 160 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok Székesfehérvárról a Balaton felé. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése. Elsőként a részletes tervek készülnek el. A beruházás célja a két vágányú pálya kiépítése, amely lehetővé teszi a 160 kilométeres óránkénti sebességet, valamint stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást biztosít, írja az FMC. A fejlesztéstől azt várják, hogy több vonat közlekedhet majd Csiófok felé, miközben csökkenhet a menetidő, valamint az egyvágányú szakaszok okozta fennakadások száma. A tervek között szerepel egy új vasúti összeköttetés előkészítése is, Lepsény és Balatonakaratja között, amely gyorsabb eljutást tesz lehetővé az északi partra. Ivóvízhálózat tisztítás miatt több utcában is korlátozzák a vízhasználatot Martonvásáron. A Fehérvíz ZRT 2 csütörtökig végzi a tisztítást. A Vörös Marti, a Boglárka, a Gólyahír, a Pipacs, az Estike, valamint a Jókai utca egyes szakaszain, továbbá a Szent László utca páros oldalán. A munkálatok idején azt kérik a lakóktól, hogy ne használjanak vizet, lehetőség szerint zárják el a főcsapot, és előre gondoskodjanak elegendő vízről. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldal. A szolgáltatás helyreállítása után a csapvíz zavaros lehet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni

Rádió FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a születésnaposok között Lamin Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket és a jenőket, mert hogy ők a mai névnaposok. Ezen a napon 1923-ban avatták fel a hollywoodi feliratot, és 1930-ban pedig Uruguayban rendezték meg az első labdarúgó világbajnokságot. 1985-ben pedig a Live Aid első nagyszabású jótékonysági koncertet rendezték meg, amiben többek között fellépett David Bowie, Bob Dylan és a Queen is, utoljára itt álltak egyébként színpadon. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és természetesen a reggelbe hozok még témákat is. 8 óra után hamarosan a Faith No More csapatával foglalkozunk, addig is most szóljanak még a legjobb zenék, mert ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz velem majd Avril Lavigne és a Skater Boy, na meg most Mark Morrison, ez a Return of the Mac.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik majd a Faith No More csapata, akik most a jelek szerint 2027-ben újra összeállhatnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez érkezik a Get Right-tal a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
7: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
8: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nagy az érdeklődés a kajlafüzet iránt. Mezőfalván mutatták be a korszerű talajkezelési megoldásokat. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári Kajla kaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron. Időutazás Kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt Kajla pontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, valamint tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem akár mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
2: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fehérvár megyei Mezőfalván mutatták be. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút Sziget és Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A beruházás miatt az érintett utcakaszt lezárják az átmenő gépjárműforgalom elől, a korlátozások várhatóan augusztus végéig maradnak érvényben, tudatta a város oldala. A garázs tulajdonosok a napi munkavégzésen kívül továbbra is be- és kihajthatnak az esetleges ideiglenes megközelítési korlátozásokról előzetes tájékoztatást kapnak. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok idején vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi és parkolási rendet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 13-a van, indul a hét, ugyanis hétfő van, a legjobb zenék mellett pedig ebben az órában a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, akik 2027-ben minden jelek szerint újra összeállnak. Jönnek a részletek, és a kezdés pedig a Duran Duráné, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8-tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal. 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekar utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen, és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a KLF csapata, a folytatás viszont Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, mi viszont ébredünk még a legjobb zenékkel, bár egy rövid szünet következik, aztán kezdem is majd a Molokkóval és a Sing It Back-kel a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Belvárosi lezárásokra kell készülni filmforgatás miatt. Elindult a játszótérről játszótérre program. Ismét illegálisan raktak le hulladékot Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Filmforgatás miatt több napon át forgalomkorlátozásra kell számítani Székesfehérvár belvárosában. Egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit forgatják a városban, ezért ma, valamint szerdán és csütörtökön, illetve július 20-a és 24-e között több belvárosi utcában és csomópontban ideiglenes korlátozások lépnek életbe, közölte a város oldala. Az érintett területek az Irányi Dániel, a Malom, a Fő, a Marosi Arnold utca, az Icsüliget, valamint a Mátyás Király körút. A forgatás idején kiürítik az Irányi Dániel, a Malom, a Marosi Arnold utcát, az Icsüliget fizető parkolóját, valamint az ügyvédsort. Az utolsó napok kivételével éjszaka is megállási és várakozási tilalom lesz. A Mészöly Géza utca forgalmát pedig időnként a Sár utca felé terelik. A menetrend szerinti autóbuszokat csak a néhány perces lezárások idején érintik a korlátozások. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, valamint a környék parkolóit használják. Ismét útnak indulhatnak a családok a játszótérről játszótérre programban. A Széna Egyesület a családokért augusztus 31-ig várja a székesfehérvári és környékbeli kisgyermekes családokat közösségi kezdeményezésére. A résztvevőknek a regisztráció után legalább 10 fehérvári játszóteret kell felkeresniük, majd az ott készült fotókat egy zárt Facebook csoportban kell megosztaniuk, tudatta a város oldala. A program a közös élményekre, új kapcsolatok kialakítására és a családok közösségének erősítésére helyezi a hangsúlyt. Szigorúbb intézkedéseket vezet be Velence az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. A temető melletti hulladéktárolóknál ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el, az elmúlt időszakban pedig a város több pontján is találtak szabálytalanul lerakott szemetet. Az önkormányzat közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, valamint a hulladékszállítókat, hogy a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket használják. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelőket, figyelőkamerák felvételeit, szükség esetén a polgárőrség és drónok segítségét is igénybe veszi. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sean Paul és a Vivi Burnin. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van hétfő, a Jenők a névnaposok, a születésnaposok között pedig Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lemin Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után Janet Jacksonnal, ugyanis most visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Ebben az órában még biztos hozom majd Curtis és Péli Barna közösét, a Hófehér Jaguárt, na meg most Whitney Houstont, ugyanis az I'm Every Woman-nel érkezik ide a Bestre. What

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most visszatér a színpadra, lehet annak köszönhetően, hogy a Michael, a testvérének a filmje ilyen hatalmasat robbant a mozikba és visszahozta az egész Jackson kultúrát, és az Egyesült Királyságban lép majd színpadra egyetlen koncert erejéig Janet, úgyhogy jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék, itt lesz velem Beyoncé, a Halo-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Tudatosabban bánnak az élelmiszerrel a magyar családok. Gyorsabb vonatközlekedés jöhet a Balaton felé. Vízvezeték tisztítás lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. A jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: 160 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok Székesfehérvárról a Balaton felé. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése. Elsőként a részletes tervek készülnek el. A beruházás célja a kétvágányú pálya kiépítése, amely lehetővé teszi a 160 kilométeres óránkénti sebességet, valamint stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást biztosít, írja az FMC. A fejlesztéstől azt várják, hogy több vonat közlekedhet majd Siófok felé, miközben csökkenhet a menetidő, valamint az egyvágányú szakaszok okozta fennakadások száma. A tervek között szerepel egy új vasúti összeköttetés előkészítése is, Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb eljutást tesz lehetővé az északi partra. Ivóvízhálózat tisztítás miatt több utcában is korlátozzák a vízhasználatot Martonvásáron. A Fehérvíz ZRT 2 csütörtökig végzi a tisztítást. A Vörösmarty, a Boglárka, a Gólyahír, a Pipacs, az Estike, valamint a Jókai utca egyes szakaszain, továbbá a Szent László utca páros oldalán. A munkálatok idején azt kérik a lakóktól, hogy ne használjanak vizet, lehetőség szerint zárják el a főcsapot, és előre gondoskodjanak elegendő vízről, tájékoztat Martonvásár közösségi oldal. A szolgáltatás helyreállítása után a csapvíz zavaros lehet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És érkezik Janet Jackson, aki egyetlen koncert erejéig visszatér a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 13-a van, elmúlt 9 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van George Michael, na meg az Outkast. Velük indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

harmadik születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek, és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. És ha már erről került a soul világa, akkor jön egy soul-funk felvétel még hozzá a Wemből, zseniális szóló karriert építő George Michael-től. Ez a Freedom, itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Nagyon rosszul indul ez a hét, nem mindenkinek, de túl leszünk rajta. Egy hétfő mindig nehéz, itt vannak szerencsére a legjobb zenék, hogy jobbá tegyék. Rozala is érkezik majd, az Everybody's Free-vel, a folytatás pedig a Yakatai. Ez az American Dream, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózzunk együtt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, feldobjuk mindenkinek a munkaidejét, majd például a Wakefield-el, a Saturday Night-tal érkezik majd a csapat.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nagy az érdeklődés a kajlafüzet iránt. Mezőfalván mutatták be a korszerű talajkezelési megoldásokat. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári Kajla kaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron. Időutazás Kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, valamint tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és rukacon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fejérvár megyei Mezőfalván mutatták be. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút Sziget és Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A beruházás miatt az érintett útszakaszt lezárják az átmenő gépjármű forgalom elől, a korlátozások várhatóan augusztus végéig maradnak érvényben, tudatta a város oldala. A garázs tulajdonosok a napi munkavégzésen kívül továbbra is be is kihajthatnak az esetleges ideiglenes megközelítési korlátozásokról előzetes tájékoztatást kapnak. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok idején vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi és parkolási rendet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 13-a van, hétfő, együtt töltjük a mai munkaidőt. Szerintem ez mindenkinek egy nehéz nap, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, hogy átleddítsenek minket rajta. Britney Spears érkezik majd a Strongerrel, a kezdés pedig Naida Ali. Ez a Rapture, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es évek végétől el. Köszönünk, ez volt a Saturday Night, méghozzá a Wakefieldtől. Egy rövid szünet, aztán megyünk tovább Krisztina Aguilerával. Ez lesz majd a Dirty.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán még van hátra egy óránk az ebédszünetig, de gyorsan el fog pörögni, mert itt vannak a legjobb zenék, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, úgyhogy erről gondoskodtam. Például Bryan Adams és Mel C közösen érkezik majd a Where You Are Gone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Mais come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az alaptörvény módosításról dönt ma a parlament. Meghalt Sam Neill új-zélandi színész. Visszatérhet a héten a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma délután egykor látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Tűzoltó repülőgépekkel oltották éjjel a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett 2 speciális repülő, a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Elhunyt Sam Neill, a Golden Globe jelölt új-zélandi színész több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Például a Jurassic Park filmek egyik főszereplője volt. Sam Neill 78 éves korában szerettei körében Sydneyben érte a halál. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ez az egy óránk hátra van a mai nap délelőttjéből, úgyhogy meghúzzuk, nem sokára itt lesz majd az ebédszünet, addig is jöjjenek a legjobb zenék így július 13-án hétfőn, gondoskodik majd a hangulatból Shakira, itt lesz velem Eminem és Didó közöse, az óra elsője pedig Madonnáé dübörög a Give It To Me, jó munkát, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és a Nem tudom, szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a névnaposok, a Jenők, a születésnaposok között Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lamine Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyébként 1923-ban avatták fel a Hollywood feliratot, egyébként Hollywoodland volt eredetileg kiírva, és 1930

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, Baby D és az I Need Your Lovin, a folytatásba pedig egy szünet, aztán Oli Mars és a Dance With Me Tonight érkezik ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Alexander Brook és Florida közöse után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, és este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá 2 óra mixel, Whiteboy érkezik, és mellé állandó hétfő esti rezidensünk, aki nem más, mint Lauer Christian, úgyhogy a Classic House van terítéken 2 órába, ma este 6 órától még egyszer mondom. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, és utoljára No Doubt slágerét indítom, ez a Jazz Girl, szép napot, jó rádiózást kívánok a Best Elvis-hoz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új részlege van a Mercedes kecskeméti gyárának. Hatalmas tűz pusztított egy bangkoki bárban. 30 fok felett lehetnek a héten a maximumok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról. Ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát, és saját magának hívott mentőt. Legalább 27-en haltak meg egy hatalmas tűzben Bangkokban. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókban menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg, sokan kórházba kerültek. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg északkeleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán könnyű hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy könnyedén indították a hetet. Ha nincs így, akkor is maradjanak velem, sőt, akkor igazán, mert hogy a legjobb zenéket hozom nagy lendülettel. A már lendületben levőknek pedig érkezik majd Nelly és a Hatem Here, akinek pedig még erre van szüksége. Jön a Nickelback!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvégem? Nagyon remélem, hogy igazán jól telt, és hogy az elmúlt napokban tudtak egy kicsit relaxálni, kikapcsolódni. Én bevallom őszintén, ilyen nagy otthon renoválással és mindenféle felújítással telt, vagy inkább felújítással, szépítéssel telt a hétvégém. Anyukámtól kaptam rengeteg virágot, most ez az új elhatározásom, hogy én igenis megtanulom az otthoni virágokat tartani, kezelni, mikor kell öntözni, stb. Stb. Egész jól állok, de azért még csak nagyjából pár nap telt el, amióta megvannak ezek a virágok, szóval tartsuk őket életben. Ha valakinek van egyébként valami tuti módszere, tipje, nyilván ezt virága válogatja, de hogyha tényleg van tuti tipje, vagy akár felesleges virága, nyugodtan várom 0-20-55-55-155, de itt meg lehet írni természetesen azt is, kinek hogy telt a hétvégéje. Várom a beszámolókat, cserébe a napkérdését is hozom, meg rengeteg érdekességet a mai délutára. Jön mindjárt Pitbull és az I Know You Want Me, most pedig Desiree és a You Gotta Be, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, így Seb Mami és Sting Desert Rose slágere után meg is jöttem a mai délután első közlekedés információjával. Ugyanis az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél terelést bontanak, a 87-es kilométernél csak a leállósáv járható, most is torlódás van. 0620-55-55-155, ide várom ma is a közlekedés információkat, bárki bármerre jár az ország útjain. Nagyon-nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik az információkkal, amiket lát, én pedig folyamatosan hozom őket a legeslegjobb zenék mellé, úgyhogy jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Janicsák Vece labirintus dala zárta ezt az órát, de mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek utána. Nyitom is Shania Twainnál a következőt. Jön a Man, I Feel Like a Woman. És itt lesz Deniz is Orsovai Renivel, és a Nem Érdekel.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről. Több véradóra van szükség, várják az önkénteseket. Gomoly felhős napos az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma ezekben a percekben látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást. Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy ezt aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését. Egy tájfun érte el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a leglendületesebb slágerek itt a West FM-en, hogy így a hétfő délutánt jól töltsük. Mondjuk a Steve Blackkal itt lesz a Summertime, de jön majd Sarah Connor is TQ-val, Shania Twain is a Man I Feel Like a Woman dallal, Aura Dion pedig már nyitja is az órát. I Will Love You Monday itt a West FM-en. Csodás napot!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. A halogatás lesz ma a téma. Szóval mi az, amit régóta halogatunk, és mi az, amit egyébként most már bizonyos határidőn belül meg is fogunk valósítani, vagy legalábbis elterveztük már. Nekem ilyen például a jogosítvány, és tudom, hogy már évek óta ezt mondom, amikor felkerül hasonló téma, de most már tényleg úgy érzem, hogy eljött az én időm, és ezt most már nem halogathatom tovább. Szóval én ezt a kérdést dobtam be, és ezt a választ adom rá. Na de kíváncsi vagyok az önök válaszaira is. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel, de a Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ki mit halogat már régóta, és mi az, amit most már tényleg eltervezett, hogy végigcsinál és megcsinál? Jöhetnek a válaszok, na meg Tom Novi és Lima dalatték itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán. Kiskun, Félegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát meg is állították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A torlódás a 10 kilométert is meghaladta. Mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni, a baleset mögött bent rekedtektől pedig a türelmüket kérik. Ha pedig valakinek van más információja, más kerülőútról tudomása, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nox, szeretem, ezt a dal dúdoltuk az előző percekben, de van még mit dúdolnunk, úgyhogy pár perc múlva friss hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, aztán érkezik majd a Destiny's Child és az Independent Woman. És jön egy Perkes Olivér is, és a Volt, ami volt.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohára jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dinnyárusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. A Dunában keresték, kórházban találtak meg egy eltűnt férfit. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A görög dinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők, az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldást jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról, ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát és saját magának hívott mentőt. Tűzoltó repülőgépeket is bevetettek éjjel a Fontainebleau-i erdőnél. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki. A tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony 2 óra után is jönnek, én Majoros Réte vagyok, 3 perccel járunk 2 óra után, megyünk is tovább. Én szép délutánt kívánok mindenkinek, Szakács Gergő és Rúzsa Magdi dalával jön a Kék a szívem. Itt lesz Nina Sky is hamarosan, és Berkes Olivér hozza a Volt, ami volt című dalt. Az endején pedig a Beautiful Things elnyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenék. Ma a halogatás a téma itt a délutánban, és azt kérdezem a hallgatóktól, hogy kinek mi az, amit régóta halogat, és mi az, amit most már tényleg meg fog valósítani. Na nézzük Anita üzenetét. Már 3 éve halogatom, hogy megtanuljak angolul. Idén beiratkoztam egy tanfolyamra, nincs több kifogás. De jó, és jó hangzik, hajrá! Gábor is írt, a garást ígértem magamnak minden tavasszal, hogy rendbe rakom. Ezen a hétvégén végre nekiesek. Igaz, hogy nyár közepen van, de sosem késő. Az biztos, én így vagyok az egyik szekrénnyel az otthonomban. Eszter is írt, mindig azt mondtam, hogy egyszer lefutom az 5 kilométert, most már elkezdtem edzeni, ősszel ott leszek egy versenyen is. Hajrá! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide hasonló üzenetek is még. Ki az, aki halogatott eddig, és most már tényleg megvalósítja a terveit, vagy legalább egyet belőle? Miközben ezt megírják, vagy esetleg bepötyögik a 0620-55-55-155-ös számot a telefonjukba, szól a Move Your Body, méghozzá Nina Sky dala, egy jó kis táncra hívó, felszabadult nyári dala Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M5-ös autópályán súlyos baleset történt korábban. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél áll a forgalom a Budapest felé tartó oldalon. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás pedig a 10 kilométert is meghaladta, úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni. Az M1-esen két kamion ütközött a pálya Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabona pihenőhely közötti szakaszon. A 117-es kilométernél a külső sáv zárva is van, 3 kilométeres a torlódás jelen pillanatban. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat és legyenek türelmesek. Kitartás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Bevárosi lezárásokra kell készülni filmforgatás miatt. Elindult a játszótérről játszótérre program. Ismét illegálisan raktak le hulladékot Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Filmforgatás miatt több napon át forgalomkorlátozásra kell számítani Székesfehérvár belvárosában. Egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit forgatják a városban, ezért ma, valamint szerdán és csütörtökön, illetve július 20-a és 24-e között több belvárosi utcában és csomópontban ideiglenes korlátozások lépnek életbe, közölte a város oldala. Az érintett területek az Irányi Dániel, a Malom, a Fő, a Marosi Arnold utca, az Icsüliget, valamint a Mátyás Király körút. A forgatás idején kiürítik az Irányi Dániel, a Malom, a Marosi Arnold utcát, az Icsüliget fizető parkolóját, valamint az ügyvédsort. Az utolsó napok kivételével éjszaka is megállási és várakozási tilalom lesz. A Mészöly Géza utca forgalmát pedig időnként a Sár utca felé terelik. A menetrend szerinti autóbuszokat csak a néhány perces lezárások idején érintik a korlátozások. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a megállási tilalmat, valamint a környék parkolóit használják. Ismét útnak indulhatnak a családok a játszótérről játszótérre programban. A Széna Egyesület a családokért augusztus 31-ig várja a székesfehérvári és környékbeli kisgyermekes családokat közösségi kezdeményezésére. A résztvevőknek a regisztráció után legalább 10 fehérvári játszóteret kell felkeresniük, majd az ott készült fotókat egy zárt Facebook csoportban kell megosztaniuk, tudatta a város oldala. A program a közös élményekre, új kapcsolatok kialakítására és a család közösségének erősítésére helyezi a hangsúlyt. Szigorúbb intézkedéseket vezet be Velence az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. A temető melletti hulladéktárolóknál ismét lomokat és veszélyes hulladékot helyeztek el, az elmúlt időszakban pedig a város több pontján is találtak szabálytalanul lerakott szemetet. Az önkormányzat közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, valamint a hulladékszállítókat, hogy a hivatalos hulladékkezelési lehetőségeket használják. A városrendészet fokozza az ellenőrzéseket, kiemelten figyeli a térfigyelőkamerák felvételeit, szükség esetén a polgárőrség és drónok segítségét is igénybe veszi. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
5: slágerei. Hello Fejver, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok Önnek így július 13-án. Remélem, hogy fantasztikusan telt a hétvégéje, és még jobban a mai napja, amiket életünk legjobb zenéit csak tovább fűszereznek. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban, remélem, hogy velem tartnád, hozom Önnek a 90-es, 2000-es évek beszélyt.
4: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.
6: Say yo, show.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol. Ez a nyár mottója Székesfehérváron, amelynek keretében a történelmi belvárosban a hosszabb nyitvatartású teraszokon élő zenés estekkel és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Ennek egyik újdonsága a hangbor kép produkció, ahol a zenészek improvizálnak élőben, miközben képzőművészeti alkotások készülnek, a közönség pedig még be is kapcsolódhat a közös festésbe. Emellett lesznek akusztikus koncertek is, a jazz, a blues, a latin és a könnyű zene jegyében, miközben vonulhatunk a királyokkal, a királyok a belvárosban program keretében, és még táncolhatunk is a Táncol a nyári belváros program sorozatban. Különféle tánc stílusokkal ismerkedhetünk meg egészen augusztus közepéig. Ennek keretében holnap például örömtáncon vehetünk részt a Városház téren 18 órától, aztán szerdán 19 órától érkeznek a görög táncokkal a Szirtaki tánc csoport tagjai, akik a múzeum előtt a főutcán várják azokat, akik szeretnének bekapcsolódni a táncba. Július 18-án ismét Ad Country kerül a fókuszba a Mátyás király emlékműnél, 22-én pedig újra a múzeum előtt táncolhatunk görög dallamokra. Július 24-én pedig a Polinész táncok stúdiója hozza el a Hawaii és Tahiti táncok hangulatát, de ez még természetesen nem a teljes lista, érdemes körülnézni tehát a belvárosban, hogyha szeretnénk egy kicsit kikapcsolódni. Hogyha pedig életünk legjobb zenéit hallgatva szeretne relaxálni így hétfő délután, akkor tökéletes helyen van itt a 101,8 és 90,4-en, ahol a folytatásban a Backstreet Boys-os fiúk dalolnak nekünk itt a Besten.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből a szünidőben is várják azokat a fiatalokat, akik szeretnének az életmentő hivatás felé fordulni. Az országos mentőszolgálat ugyanis augusztus 3-án hétfőn indítja el a hősképző programjának legújabb, kibővített programját, a Hősképző Plus. 2018-ban indult el az alapprogram, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak országszerte azok számára, akik szeretnék megtanulni vagy éppen gyakorolni az újraélesztést. Most a nyári hónapokra új, kifejezetten a fiatalok számára hasznos elemekkel kiegészített programot készítettek, hogy a szünidőben a középiskolásokat és az egyetemistákat is érdekes infokkal lássák el, amik akár a jövőjüket is meghatározzák. Augusztus első hétfőjén is várják majd a mentés iránt érdeklődő fiatalokat, augusztus 3-án egészen pontosan, amikor is a mentőmunkával és egy igazi mentőautóval is megismerkedhetnek a fiatalok, és hallhatnak arról, hogy milyen munkaköröket és milyen életutat kínál a mentőszolgálat. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezt érdemes részben tartani. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amelyek még egy újraélesztéskor is segítségül szolgálhatnak, hogyha megfelelő BPM-mel rendelkeznek. Ilyen például a Stayin' Alive című dal, ami ugye a hivatalos újraélesztés dal, hiszen ennek olyan az üteme, amelyre kompressziót végezve segíthetünk bajba jutott embertársunkon. Na de most a folytatásban nem ezzel a dallal megyünk tovább itt a Besten, viszont egy hasonlóan jó slágerrel, méghozzá James Morrison You Give Me Something című dalával, mert hogy ezt hoztam a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután 17 órakor Németh István kuratóriumi elnök nyitja meg azt a tárlatot, amely a Lorena a festő Időtlen idők címet kapta. Az eseményen közreműködik Drotlev Zoltán költő, versmondó, Tótné Fekete Anna népdalénekes, valamint énekel és gitáron játszik Kovács Ferenc és Málics Ferenc. A tárlatanyaga ingyenesen látogatható a Krajcáros kiállító térben, ahová minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt, bármikor is hangoljon, a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de tényleg csak 2-3 percre hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Mehet a tánc.

0: órát pedig az Áncinkes fiúk kezdik a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
3: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika automosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai sor felől található. Sikamika automosó, ahol az autók újra életre kelnek.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Tudatosabban bánnak az élelmiszerrel a magyar családok. Gyorsabb vonatközlekedés jöhet a Balaton felé. Vízvezeték tisztítás lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
8: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. A jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 000 gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszer pazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
7: 160 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok Székesfehérvárról a Balaton felé. Megkezdődik a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése. Elsőként a részletes tervek készülnek el. A beruházás célja a kétvágányú pálya kiépítése, amely lehetővé teszi a 160 kilométeres óránkénti sebességet, valamint stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást biztosít, írja az FMC. A fejlesztéstől azt várják, hogy több vonat közlekedhet majd Csiófok felé, miközben csökkenhet a menetidő, valamint az egyvágányú szakaszok okozta fennakadások száma. A tervek között szerepel egy új vasúti összeköttetés előkészítése is, Lepsény és Balatonakaratja között, amely gyorsabb eljutást tesz lehetővé az északi partra. Ivóvízhálózat tisztítás miatt több utcában is korlátozzák a vízhasználatot Martonvásáron. A Fehérvíz ZRT 2 csütörtökig végzi a tisztítást. A Vörös Marti, a Boglárka, a Gólyahír, a Pipacs, az Estike, valamint a Jókai utca egyes szakaszain, továbbá a Szent László utca páros oldalán. A munkálatok idején azt kérik a lakóktól, hogy ne használjanak vizet, lehetőség szerint zárják el a főcsapot, és előre gondoskodjanak elegendő vízről, tájékoztat Martonvásár közösségi oldal. A szolgáltatás helyreállítása után a csapvíz zavaros lehet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ezek voltak a 4 órási hírek, aztán robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90,4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók tartanak velünk, akiknek dalaira óriásiakat bulisztunk a 90-es, 2000-es években, így Lady Gaga slágerére. Itt lesz majd a Paparazzi, az órát pedig az NSYNC kezdi már is.
6: 101.8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Eltartott egy újabb hét, hétfő van, ilyenkor pedig számos újdonsággal találkozhatunk, akár a közlekedésben is, mert hogy Székesfehérvár területén rengeteg újdonság várja az autósokat, úgyhogy ne megszokásból közlekedjünk, figyeljünk a kihelyezett táblákra. Például azokra a forgalomkorlátozó táblákra, amiket egy nemzetközi filmsorozat miatt helyeztek ki a szakemberek, csak úgy, ahogy tegnap, úgy ma is egészen 18 óráig 3-5 perces lezárásokra lehet számítani az Icsi-ligeti körforgalomban, illetve a Dózsa-György téri lámpás csomópontban, valamint az Ybl Miklós utca, Mátyás Király körút csomópontban is. A Mészöly Géza utca forgalmát a Sár utcába terelik. A zárások után a forgalom visszatér a megszokott rendbe, és a buszok menetrendjét sem érintik ezek a rövid kis helyszíni megállítások. Erre még a héten 15-én és 16-án kell számítanunk, illetve július 20-a és 24-e között ki is ürítik az Irányi Dániel és a Malom utcát, az Icsi-ligetnél a fizetőparkolót, valamint az Ügyvédsort és a Marosi Arnold utcát is. Itt megállási és várakozási tilalom is lesz. Érdemes lesz ezeket előre csekkolni, nehogy aztán a helyszínen érje önt egy kis meglepetés, egy kis kellemetlenség. Ezen kívül pedig ma indult útjára a Kassai úti autóbusz végállomás bővítése is, amely munkálatok várhatóan augusztus első felében zárulnak, majd ugye kiszélesítik az útpályát, annak érdekében, hogy ki tudják kerülni majd egymást a buszok. Ideiglenes megállókat jelöltek ki az átépítés idejére, úgyhogy itt is érdemes lesz figyelni a kihelyezett jelzéseket, de hogy még mi újság van Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain, arról pedig öntől is várnék egy kis segítséget, egy kis infót forró drótunkra, ez pedig a 0623 555 525-ös SMS és Viber.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A futball szerelmesei jól tudják, hogy lassan a végjátékhoz közeledik a 23. labdarúgó világbajnokság, éppen ezért, hogyha valaki szeretné még megnézni az ehhez köthető bélyegeket, azokat az ikonikus pillanatokat, amelyeket bélyegeken is megörökítettek, akkor ezt még július 15-éig beütemezhetjük a naptárunkba, ugyanis eddig látogatható a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár legújabb kiállítása. A székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör tagjainak válogatott anyaga a futball világát idézi meg, a legendás világbajnokságokat, a játékosokat és a nemzetközi kupasorozatok hangulatát is. Aki viszont inkább a macikkal szeretne hajókázni, ő pedig július 22-éig teheti ezt meg a 7-7 Mackó Klub Kalózmackók a tengeren című kiállításán, amely pedig az intézmény első és második emelet közötti lépcsőfordulóiban várja az érdeklődőket. Különleges életképek, mesés jelenetek és a gyermeki fantázia várja a családokat. Egészen július 22-éig a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Életünk legjobb zenéi pedig 024-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek bestjeit hallgatja majd. És nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Mától változik a forgalmi és a parkolási rend a Balatoni úton is, méghozzá a Szerviz úton, a Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszon. Tudja, ez az a rész, ahol 2-4 emeletes ház is található. A munkavégzés miatt lezárják az útszakaszt az átmenő gépjármű forgalom elől. Azon garázs tulajdonosok számára, akik ide szeretnének bejutni, nekik a napi munkavégzés időszakán kívül erre lesz lehetőségük, viszont a megközelítési korlátozásokról elvileg ők kaptak már előzetes értesítést is. A Balatoni út 3-as és 15-ös szám közötti területre érvényes lakossági parkolóbérlettel rendelkezők ez idő alatt a Sütő utcában, a Tolnai utcában, valamint a Sziget utca bizonyos szám előtti és a Tolnai utca 1-es szám alatti és 3-as 5-ös szám mögötti parkolóban jogosultak parkolni egészen augusztus 31-ig, hiszen a tervek szerint ekkorra végeznek majd a felújítási munkálatokkal. Arra kérik a lakosságot és az autósokat, hogy úti céljaik megközelítése során vegyék figyelembe ezen változásokat és ezen korlátozásokat. Én pedig arra kérem, hogyha még így hétfő délután ezen kívül van még bármilyen útinfója a térség útjairól, akkor ezt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy inci-finci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a tiltott szerelem.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem.
1: Az órát pedig Yves LaRocque kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
7: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
8: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
9: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Reklámot hallottak.
10: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Nagy az érdeklődés a kajlafüzet iránt. Mezőfalván mutatták be a korszerű talajkezelési megoldásokat. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nagy az érdeklődés a székesfehérvári Kajla kaland füzet iránt. A titokzatos kalandok Székesfehérváron. Időutazás Kajlával című kiadvány júniusi megjelenése óta több száz példány talált gazdára, ezért újabb készletre volt szükség. A füzet ingyenesen elérhető az ország Turinform irodáiban, valamint a kijelölt kajlapontokon. Számolt be róla a város oldala. A kiadvány 3 önállóan bejárható útvonalon vezeti végig a családokat Székesfehérvár történelmének fontos korszakai. A 6-12 éves korosztálynak készült feladatokhoz térkép is tartozik, egy-egy útvonal pedig nagyjából 1-2 óra alatt teljesíthető. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, valamint tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
12: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem akár mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
11: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fejérvár megyei mezőfalván mutatták be. Elkezdődött a Balatoni úti szervizút Sziget és Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A beruházás miatt az érintett utcakaszt lezárják az átmenő gépjárműforgalom elől. A korlátozások várhatóan augusztus végéig maradnak érvényben, tudatta a város oldala. A garázs tulajdonosok a napi munkavégzésen kívül továbbra is be is kihajthatnak. Az esetleges ideiglenes megközelítési korlátozásokról előzetes tájékoztatást kapnak. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkálatok idején vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi és parkolási rendet. Hétfőn sok napsütésre és kevés komoly felhőre számíthatunk, eső nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. A hét első felében marad a nyári idő, szerdán legfeljebb egy-egy futózápor frissítheti fel a levegőt.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó hírek után már robogunk is tovább a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek vonatán. Ebben a robogásban, ebben az utazásban pedig elkísér minket Segi. Itt lesz majd tőle az Angel, de a Tiltott szerelemről is dalolhatunk majd Császár Előd és Nika előadásában. Az órát pedig Yves Leroy kezdi már is. Ez a Rajta.
14: 101.8 és 90,4 Best FM.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Tegnap folytatódott a Vad Vasárnap programsorozat Székesfehérváron. A Sóstó Vadvédelmi Központba várták azokat, akik szerettek volna bepillantani a kulisszák mögé és megismerkedni olyan vadállatokkal, akik most gondozás alatt állnak. Például a denevérről derült ki egy csomó érdekesség. Például az, hogy a szárnyukat nem szabad megfogni, még akkor sem, hogyha éppen bajba jutottak, és onnan csak úgy tudnánk őket megmenteni, mert olyan vékonyak, hogy azonnal ficamot vagy törést tudunk ezzel okozni. Ha mégis meg kell fogni a denevért, akkor csak kesztyűben, és nagyon-nagyon óvatosan szabad. Az egyórás előadás után a központ területén vezették körbe a vendégeket a Vadvasárnap keretében, ahol az állatok gyógyulásáról és egyéb természetvédelmi kérdésekről is szó esett. A résztvevők minden hét utolsó napján ismerkedhetnek meg a gyógykezelés alatt álló vadállatokkal, és az ők is személyes történetükkel, hogy hogy zajlott a legutóbbi Vadvasárnap, arról pedig a Vármegyei Hírportálon talál részletes infokat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekkel pedig a hét minden egyes napja nagyon-nagyon jól telik, és minden egyes pillanata, hiszen a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben a lehető legkevesebb beszéddel, úgyhogy el is csendesedek, és átadom a terepet a Here Comes the Hustlers-nek.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 31-ig várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtári díjakra. Ezeket azok a kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok vagy könyvtárosok, tanítók kaphatják, akik a népmesék bölcsességével formálják a gyerekek világképét. A díj nagykövete az idei évben Szabó T. Anna, író, költő, műfordító. Az év mesélő pedagógusa és mesélő könyvtárosi díjat olyan kaphatja, aki legalább 3 éve rendszeresen mesél a csoportjának vagy az osztályának népmeséket, akár klasszikus, akár kortárs meséket, és ezekhez kapcsolódóan szervez programokat vagy foglalkozásokat, meseszakköröket. Minden kategóriában egy szakmai és egy közönségdíjat osztanak ki. Ez utóbbit az a pályázó nyeri, aki a legtöbb szavazatot kapja a nevezési felületen. A beérkezett pályaműveket egyébként 6 fős zsűri bírálja majd el, akiknek biztos vagyok benne, hogy idén sem lesz könnyű dolga. A jelöléseket tehát augusztus 31-ig várják, online formában, aztán jön majd az a hálátlan feladat, hogy elbírálják a beérkezett pályázatokat. A közönség szavazás október 17-e és 31-e között lesz majd. Életünk legjobb zenéjére viszont nem kell addig várni, hiszen 0-24-ben pörgetjük önnek őket itt a Besten, és már át is estek tulajdonképpen a zsűrizésen, zenei szerkesztőnk zsűrizésén, így bekerülhettek a Bestek közé. Így például Mark Mencs Megszerelem című dala is, amit a megjelenésekor rengeteg tini lány és tini fiú óriási átéléssel énekelt éppen Plátói szerelmének. Jó, hát köztük én is, na, mit tagadjam, jön már is a Mencs Megszerelem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Heinz Gábor Biga Learning to Let Go című dalat szólt az elmúlt percekben. Ezzel pedig nekem mára nem is maradt más dolgom hátra, mint hogy elbúcsúzzak, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White Boy és indul vele a hétfő esti parti. Így most Vastag Csaba Tilos Csillagon című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a keddi perc délután. Is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
3: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
2: Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
6: Best FM, a legjobb zenék. Hírek
8: a Best FM-en. A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállaló legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből. A vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
9: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Az amerikaiak átveszik a Hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírás gyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az Egyesült Államok veszi át a Hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópálya szakaszt. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Picikét előreugrottunk az időben, rögtön így a szombatra. Ráizgulunk így a...
3: Hétfőn.
2: Szóval pedig ez úgy szokott lenni, hogy a péntekből szoktunk csinálni valami másnapot, ugye a Nácsi Techlabot. De most hétfő van, és hogyha hétfő, akkor ugye a Classic House 120 percen keresztül az első 60 percen már túl vagyunk, úgyhogy jön a második etap. Hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal.

0: utasítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ez ebbe belegondolni, vagy visszagondolni, ugye, hogy most már tulajdonképpen egy közepesen erős tablettel tudsz bármikor egy jó bootleget csinálni, hogyha nem vagy teljesen süket.
2: Az AI korában?
1: Nem is feltétlenül az AI, hanem hogy tényleg, tehát hogyha van hozzá hallásod, hogy ez ne legyen diszonáns a vokál a lézevel, akkor össze tudod pikpak dobni.
2: Persze.
1: De hogy régen, az milyen eseményszám, vagy milyen kuriózum volt az, hogy csináltál egy jó bootleget, és akkor az hivatalosan megjelent. Tehát a Milo, meg a Miami Sound Machine,
2: igen,
1: ugye,
2: igen,
1: Dr.
2: Igen.
1: Pressure, mi az, ami még ilyen volt? Hát talán a Destination Calabria szintén, ugye? Mert az a Destination Persze. Unknown-ból, meg ugye a Rune Calabriából.
2: Úgy.
1: És hát ez is ez, ugye? A Mojo Lady. De,
2: igen,
1: és
2: a Tom Deniff féle.
1: Tom Deniff.
2: Shame.
1: TDN Shame. Mert hát a Classic House van, hát mi más lenne? Hát hétfő van. Remélem nem vagy babonás, most nézem, 13-a van.
2: 13-a van, és péntek, vagyis hétfő.
1: Hétfő.
2: Nem, ez a hülyeség egyébként megvan. 13-a van, és péntek, örüljetek, hogy még éltek.
1: Ez miben?
2: Ez van, srácok!

0: Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Lower.
1: És hát az, hogy bootleget csinálni meg kiadni, hát azt hagyján, tehát hogy nem tudom, hogy mixalbumok léteznek-e még? Adnak-e még ki mixalbumot? Szerintem már nem.
2: Nem. Nem.
1: Hát most már nagy lemezformátum is annyira eltűnt, tehát persze. Ez az már tényleg csak a zenekarok.
2: Hát a Spotin csinálnak nagyon-nagyon sokan ugye tracklisteket,
1: és akkor az
2: dobálják, persze, és akkor hát te is össze tudod rakni úgy, ahogy akarod.
1: Igen. Na, mert csak arra jutott eszem, hogy az előző dal, ez ugye a híres, ugye a Big Beach Boutique 2-n, ugye, amikor hirtelen 4 millió ember megjelent a Brightoni tengerparton, ugye ez azon, ez az Anton Kamara track, ez azon a mixalbumon.
2: Most jut eszembe, az idén is lesz, azt hiszem, nem? Brightonban, hogyha látom, nagyon
1: Annyira lesz, hogy nekünk jegyünk is 4 napos, nekünk van is rá jegyünk, de hát nem fogunk tudni elmenni.
2: Ugye
1: azért akartam persze, hát nyilván meg egy picikét itt elsírjam a panaszomat. Nekünk vasárnapra van jegyünk, most lesz ez a hétvége. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ez úgy nézett ki, ugye, hogy csütörtök, péntek, szombat, és aztán akkora érdeklődés volt, hogy még egy vasárnapot. Nem. Rosszul mondom, péntek, szombat, vasárnap, és a nagy érdeklődés volt tekintettem még egy csütörtököt hozzátok.
2: Persze, hát nagyon brutál lesz.
1: De hát figyelj, de olyan előzenekarokkal, Gúvarmada.
2: Jó, persze. Ide király.
1: Simon Pegg, igen. Ha ő mond valamit, igen. Vagy ő kicsoda, Simon Pegg.
2: Simon Pegg, nem tudom.
1: Dehogy nem tudod. A Mission Impossible-ben a Tom Cruise-nak a kis geek haverja, az angol színész.
2: Ja, igen.
1: Ő évek óta diszkózik, és így óriás pamba van a Fat Boy Slim-ben, és már egy csomó ilyen Brightoni bulián, meg ilyen fesztivál felépésen, ő volt a warm-up.
2: Atya Isten!
1: Úgyhogy így eléggé gyenge lesz a felhozat, és minden nap más, minden nap más lesz az előzenekar. Minden, majd, aki majd ott lesz, majd mesélje, milyen volt.

Water. It's like your kryptonite. You hearing me, David?

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk a brightoni bulikkal kapcsolatban egy dolog jutott eszembe, hogy hát ott mi lesz akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a döntőbe?
2: Ja.
1: Később fog kezdődni minden? Vagy majd a buli közben megy a hátsó kivetítőn, hogy az angol... Mert azért az... Na...
2: Szerintem ott elfogy a víz is.
1: Ott minden el fog fogyni. A tengerből.
2: Tenger. Minden.
1: Szóval ott mi lesz? És mondjuk esetleg nyernek az angolok.
2: Persze.
1: És ott vagy a tengerparton egy Fat Boy Slim Bulin. Hát ott mi
2: az
1: megmenés mi? Lesz?
2: Nagyon-nagyon kemény. Bizonyám.
1: Ezt valahogy meg kéne oldani, hogy mégis kijussunk. Na mindegy. Kriszt, egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő hétfőn ugyanígy itt leszel. És
2: mindenképpen.
1: Klasszik house-olunk még egy órán keresztül. Ezt a majd megköszönjük szépen.
2: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvény módosítást. A jövőben a GYESEV is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a GYESEV is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapok, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futó zápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt az a brutál 40 fok körüli kánikulai pár nap, aztán meg ez a semmire nem jó, picit szeles, picit felhős. Szóval elég nehéz megtippelni, hogy a következő napok milyenek lesznek. A For the Cause úgy gondolja, hogy Ain't No Sunshine, Geszti Péter a Gringo sztára pedig azt jósolja, hogy télen-nyáron nyár. Majd kiderül, kinek lesz igaza.
3: Ez a Night Shift a Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best of a legend zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És biztos vagyok benne, hogy tegnap óta sajnos ugye mindenki pörgeti a fejében, hogy mely bombonszámokat ismeri, melyiket szereti, melyiknek tudja kívülről esetleg a szövegét. Tragikusan fiatalon hagyott itt minket tegnap Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A Sex Appeal érkezik tőlük ebben az órában.
0: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék 1987. július 13. napra pontosan 39 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Kylie Minogue, köszönhetően legelső kislemezének, a Locomotionnek. Azonnal az összes ausztrálista első helyre került, és egy évvel később, amikor nemzetközileg is megjelentették ezt a kislemezt, természetesen ott is rögtön tarolt. Most Robbie Williams-el, és a

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Beste fem a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Besten.

és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, Dalit a Westen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futó zápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Producer géniuszok csatája lesz a következő óra itt a Westen. Picikét ez ilyen bulvárosan hangzik, pedig tényleg a két legnagyobb producer érkezik majd egy-egy dala. Dr. Dre hozza Yvett, Gwen Stefanit és a Rich Girl. Timbalandnak köszönhetően pedig itt lesz majd Nelly Furtado és Justin Timberlake is a Give It To Me-vel, Neo és a Sexy Love után.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, Papo Jocsi után még jön egy-két J-betűs, például Justin Timberlake, a Jetlag és Jack Reddix. De a Give It To Me, a Te Meg Én, meg a No Man Around előtt itt a Backstreet Boys és a We've Got It Going On.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: I've been trying to get a true this fixed color mind. Sometimes your nightmare

Stefan, a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sun Chime, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine, ez jön itt a Best Step, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami Kanye West csak kisebb-nagyobb részeket használt fel a Daft Punk klasszikusból, a Harder, Better, Faster, Stronger-ből, addig a Black Legend gyakorlatilag egy az egyben vette át Barry White régi klasszikus dalát, a You See the Trouble With Me-t. Mindkettő érkezik a mai utolsó órában, amelyet Mauro Picotto indít a Komodóval.
1: Ez a Night Shift a best

Beszlefem a legjobb zenék. Durván egy hónap múlva, augusztus 15-én indul közös amerikai turnéra az En Vogue, a TLC és a most érkező Salt and Pepper. Ám amíg a TLC már nyomott egy nagyon rövidke turnét Európában, az En Vogue pedig már 3 napja Európában turnézik, és így is tesz majd július 22-ig. Addig a Salt and Pepper hajthatatlan. Őket csak Amerikában lehet majd élőben látni, hallani. Meg most itt nálunk a Sure.

Best FM, a legjobb zenék, adunk a latinos hangulatnak így a nap vége felé. Először a Passildával érkezik az Afro Medusa, majd jön Gloria Estefan a Turn the Beat Around-dal, és hogyha ez sem lenne elég, akkor Carlos Santana is érkezik a Dirty Dancing-gal itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Next FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a hétfő, ennyi volt a Night Shift, holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd röffenteni a kedd estét. Hangya fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Carlos Santana jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen